A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmat, a... Tjene, ez nem kapszikás, hogy Gyurgyájak.